0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Működésének első 24 órájában 429 lakossági bejelentés érkezett. A Kosszibreti elnevezési új panaszportálra közölte Alekszandr Vucic szerbelnök. Elmondása szerint a platform iránt rendkívül nagy volt az érdeklődés, ugyanakkor komoly külföldi kibertámadások is érték a rendszert. A szerb kormány mától 10%-kal csökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés július 19-ig lesz érvényben. A mezőgazdasági minisztérium mezőgazdasági felügyelősége rendkívüli ellenőrzést tartott az elektromos cigarettek és a kapcsolódó termékek forgalmazásával kapcsolatban. Az ellenőrzés eredményeként 24.852 különböző ízesítésű elektromos cigarettát vontak ki a szerbiai piacról. Jelenleg 4 térségben, a Szerémség és a Mácsvai körzetben, Belgrád területén, valamint a Kolubarai körzet egy részén van jelen, az afrikai sertéspest is Szerbiában. Június 27-től új szabályok léptek életbe, amelyek alapjaiban változtatják meg az elektromos kétkerekű járművek besorolását. Ez azt jelenti, hogy számos olyan elektromos bicikli, amelyet eddig külön engedélyek és nyilvántartás nélkül lehetett használni, mostantól jogilag mopednek számít, így a tulajdonosoknak új kötelezettségekkel kell számolniuk. Szerbiában a házasságok átlagosan csaknem 14 évig tartanak. Ez derül ki a Köztársasági Statisztikai Hivatal jelentéséből. Az adatok szerint tavaly 29.402 házasságot kötöttek, míg 10.148-at felbontottak. Az esküvők száma 3,2%-os csökkenést jelent az előző évhez képest, és ezzel párhuzamosan 4,4%-kal kevesebben bontották fel az életre szóló köteléket, mint az előző évben. Több mint 2,8 millió ember telepítettek ki Kínában a Bavi tájfun miatt, amely szombat este érte el az ország keleti partvidékét, közölte a kínai állami média vasárnap. Bár vasárnap hajnalra erős trópusi viharrá gyengült, a meteorológusok továbbra is napokig tartó heves esőzésekre figyelmeztetnek Kelet- és Észak-Kínában. Az idei nyári hőhullám Európa szerte egyre súlyosabb következményekkel jár. A rendkívüli meleg miatt több ezren vesztették életüket, miközben nőtt a vízbefulladások száma, és egyre több erdődűz pusztít a kontinensen. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a nyár kezdete óta több mint 1300 ember halt meg a szélsőséges hőség következtében Európában. A világeső Jannik Sinner megvédte címét a férfi egyesben a wimbledoni teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben szethátrányból fordítva 4 játszmában legyőzte a német Alexander Zverevet. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe az elődöntők előtt is a francia futballválogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 30, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.
2: Rébid mama!

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Uvolon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő. Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal.

intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktans D.O. Zentai út 21. A hét mindennapján reggel 7-től 18 óráig. Kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155. Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

eladó gyümölcsös adán az Univer Export üzletnek által a Köves út mellett. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 069 48 15 389.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063-8-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Működésének első 24 órájában 429 lakossági bejelentés érkezett. A Kosszibreti elnevezési új panaszportálra közölte Alexander Vucic szerbelnök. Elmondása szerint a platform iránt rendkívül nagy volt az érdeklődés, ugyanakkor komoly külföldi kibertámadások is érték a rendszert. A szerb kormány mától 10%-kal csökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés július 19-ig lesz érvényben. A mezőgazdasági minisztérium mezőgazdasági felügyelősége rendkívüli ellenőrzést tartott az elektromos cigarettek és a kapcsolódó termékek forgalmazásával kapcsolatban. Az ellenőrzés eredményeként 24.852 különböző ízesítésű elektromos cigarettát vontak ki a szerbiai piacról. Jelenleg 4 térségben, a Szerémség és a Mácsfai körzetben, Belgrád területén, valamint a Kolubarai körzet egy részén van jelen, az afrikai sertéspest is Szerbiában. Június 27-től új szabályok léptek életbe, amelyek alapjaiban változtatják meg az elektromos kétkerekű járművek besorolását. Ez azt jelenti, hogy számos olyan elektromos bicikli, amelyet eddig külön engedélyek és nyilvántartás nélkül lehetett használni, mostantól jogilag mopednek számít, így a tulajdonosoknak új kötelezettségekkel kell számolniuk. Szerbiában a házasságok átlagosan csaknem 14 évig tartanak. Ez derül ki a köztársasági statisztikai hivatal jelentéséből. Az adatok szerint tavaly 29.402 házasságot kötöttek, míg 10.148-at felbontottak. Az esküvők száma 3,2%-os csökkenést jelent az előző évhez képest, és ezzel párhuzamosan 4,4%-kal kevesebben bontották fel az életre szóló köteléket, mint az előző évben. Több mint 2,8 millió ember telepítettek ki Kínában a Bavi tájfun miatt, amely szombat este érte el az ország keleti partvidékét, közölte a kínai állami média vasárnap. Bár vasárnap hajnalra erős trópusi viharrá gyengült, a meteorológusok továbbra is napokig tartó heves esőzésekre figyelmeztetnek Kelet- és Észak-Kínában. Az idei nyári hőhullám Európa szerte egyre súlyosabb következményekkel jár. A rendkívüli meleg miatt több ezren vesztették életüket, miközben nőtt a vízbefulladások száma, és egyre több erdődűz pusztít a kontinensen. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a nyár kezdete óta több mint 1300 ember halt meg a szélsőséges hőség következtében Európában. A világeső Jannik Sinner megvédte címét a férfi egyesben a wimbledoni teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben szethátrányból fordítva 4 játszmában legyőzte a német Alexander Zverevet. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe az elődöntők előtt is a francia futballválogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 30, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon a Dána Vadvirág Hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás talpmasszás tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bézsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilvia@talpmasszazs@gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Uvolon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő. Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Bírodási akció július 22-én szerdán reggel 8.30-tól 12 óráig a Moholy Nyugdíjas Klub épületében a Petőfi Sándor utca 58-as szám alatt.

Az újvidéki JVP Voda Vojvodina megkezdte Moholon a hétvégi házaknál található töltés helyreállítását. A helyreállítással megszüntetik egy villanykábel a töltés testébe történő jogellenes elhelyezése következtében keletkezett károkat, ami a töltés szakszerűtlen átfúrásában nyilvánult meg. A munkálatok a töltés mintegy 20 méter hosszú szakaszát érintik. A munkálatok felügyeletét az újvidéki Voda Vojvodina közvízgazdálkodási közvállalat látja el. A töltés szakasz megépítése és az eredeti állapot visszaállítása jelentős időt vesz igénybe. Naponta 30 cm vastag réteget tömörítenek, és a további tömörítés folytatása előtt minden nap el kell végezni az előírt tömörségi vizsgálatot. A fentiekre tekintettel a munkálatok körülbelül 2 hétig tartanak, 10 napot vesz igénybe a töltéstest elkészítése és tömörítése, 4 napot pedig a töltéskorona kialakítása és a fűtelepítése. A polgárok a fent említett időszakban a töltés ezen részét nem használhatják.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges bontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Működésének első 24 órájában 429 lakossági bejelentés érkezett. A Kosibreti elnevezési új panaszportálra közölte Alexander Vucic szerbelnök. Elmondása szerint a platform iránt rendkívül nagy volt az érdeklődés, ugyanakkor komoly külföldi kibertámadások is érték a rendszert. A szerb kormány mától 10%-kal csökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés július 19-ig lesz érvényben. A mezőgazdasági minisztérium mezőgazdasági felügyelősége rendkívüli ellenőrzést tartott az elektromos cigarettek és a kapcsolódó termékek forgalmazásával kapcsolatban. Az ellenőrzés eredményeként 24.852 különböző ízesítésű elektromos cigarettát vontak ki a szerbiai piacról. Jelenleg 4 térségben, a Szerémség és a Mácsvai körzetben, Belgrád területén, valamint a Kolubarai körzet egy részén van jelen, az afrikai sertéspest is Szerbiában. Június 27-től új szabályok léptek életbe, amelyek alapjaiban változtatják meg az elektromos kétkerekű járművek besorolását. Ez azt jelenti, hogy számos olyan elektromos bicikli, amelyet eddig külön engedélyek és nyilvántartás nélkül lehetett használni, mostantól jogilag mopednek számít, így a tulajdonosoknak új kötelezettségekkel kell számolniuk. Szerbiában a házasságok átlagosan csaknem 14 évig tartanak. Ez derül ki a Köztársasági Statisztikai Hivatal jelentéséből. Az adatok szerint tavaly 29.402 házasságot kötöttek, míg 10.148-at felbontottak. Az esküvők száma 3,2%-os csökkenést jelent az előző évhez képest, és ezzel párhuzamosan 4,4%-kal kevesebben bontották fel az életre szóló köteléket, mint az előző évben. Több mint 2,8 millió ember telepítette ki Kínában a Bavi tájfun miatt, amely szombat este érte el az ország keleti partvidékét, közölte a kínai állami média vasárnap. Bár vasárnap hajnalra erős trópusi viharrá gyengült, a meteorológusok továbbra is napokig tartó heves esőzésekre figyelmeztetnek Kelet- és Észak-Kínában. Az idei nyári hőhullám Európa szerte egyre súlyosabb következményekkel jár. A rendkívüli meleg miatt több ezren vesztették életüket, miközben nőtt a vízbefulladások száma, és egyre több erdődűz pusztít a kontinensen. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a nyár kezdete óta több mint 1300 ember halt meg a szélsőséges hőség következtében Európában. A világelső Jannik Sinner megvédte címét a férfi egyesben a wimbledoni teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben szett hátrányból fordítva 4 játszmában legyőzte a német Alexander Zverevet. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe az elődöntők előtt is a francia futballválogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 30, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

intézi az importát és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Uvolon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő, Terrakalko 95.

okos megoldás a mezőgazdaságban. Kitedi OO szövetkezet ADA. Ipari Zóna 9 Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

a legfrissebb slágerek az Adai Rádión. Purchase your tracks today.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Működésének első 24 órájában 429 lakossági bejelentés érkezett a Kosibreti elnevezési új panaszportálra, közölte Alekszandar Vučić szerbelnök. Elmondása szerint a platform iránt rendkívül nagy volt az érdeklődés, ugyanakkor komoly külföldi kibertámadások is érték a rendszert. A szerb kormány mától 10%-kal csökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját, az intézkedés július 19-ig lesz érvényben. A mezőgazdasági minisztérium mezőgazdasági felügyelősége rendkívüli ellenőrzést tartott az elektromos cigarettek és a kapcsolódó termékek forgalmazásával kapcsolatban. Az ellenőrzés eredményeként 24.852 különböző ízesítésű elektromos cigarettát vontak ki a szerbiai piacról. Jelenleg 4 térségben, a Szerémség és a Mácsvai körzetben, Belgrád területén, valamint a Kolubarai körzet egy részén van jelen, az afrikai sertéspest is Szerbiában. Június 27-től új szabályok léptek életbe, amelyek alapjaiban változtatják meg az elektromos kétkerekű járművek besorolását. Ez azt jelenti, hogy számos olyan elektromos bicikli, amelyet eddig külön engedélyek és nyilvántartás nélkül lehetett használni, mostantól jogilag mopednek számít, így a tulajdonosoknak új kötelezettségekkel kell számolniuk. Szerbiában a házasságok átlagosan csaknem 14 évig tartanak. Ez derül ki a Köztársasági Statisztikai Hivatal jelentéséből. Az adatok szerint tavaly 29.402 házasságot kötöttek, míg 10.148-at felbontottak. Az esküvők száma 3,2%-os csökkenést jelent az előző évhez képest, és ezzel párhuzamosan 4,4%-kal kevesebben bontották fel az életre szóló köteléket, mint az előző évben. Több mint 2,8 millió ember telepítettek ki Kínában a Bavi tájfun miatt, amely szombat este érte el az ország keleti partvidékét, közölte a kínai állami média vasárnap. Bár vasárnap hajnalra erős trópusi viharrá gyengült, a meteorológusok továbbra is napokig tartó heves esőzésekre figyelmeztetnek Kelet- és Észak-Kínában. Az idei nyári hőhullám Európa szerte egyre súlyosabb következményekkel jár. A rendkívüli meleg miatt több ezren vesztették életüket, miközben nőtt a vízbefulladások száma, és egyre több erdődűz pusztít a kontinensen. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a nyár kezdete óta több mint 1300 ember halt meg a szélsőséges hőség következtében Európában. A világelső Jannik Sinner megvédte címét a férfi egyesben a wimbledoni teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben szett hátrányból fordítva 4 játszmában legyőzte a német Alexander Zverevet. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe az elődöntők előtt is a francia futballválogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 30, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották. When I first saw you.

Virradási akció július 22-én szerdán reggel 8.30-tól 12 óráig a Moholy Nyugdíjas Klub épületében a Petőfi Sándor utca 58-as szám alatt.

Az újvidéki JVP Voda Vojvodina megkezdte Moholon a hétvégi házaknál található töltés helyreállítását. A helyreállítással megszüntetik egy villanykábel a töltés testébe történő jogellenes elhelyezése következtében keletkezett károkat, ami a töltés szakszerűtlen átfúrásában nyilvánult meg. A munkátok a töltés mintegy 20 méter hosszú szakaszát érintik. A munkátok felügyeletét az újvidéki Voda Vojvodina közvízgazdálkodási közvállalat látja el. A töltésszakasz megépítése és az eredeti állapot visszaállítása jelentős időt vesz igénybe. Naponta 30 cm vastag réteget tömörítenek, és a további tömörítés folytatása előtt minden nap el kell végezni az előírt tömörségi vizsgálatot. A fentiekre tekintettel a munkálatok körülbelül 2 hétig tartanak. 10 napot vesz igénybe a töltéstest elkészítése és tömörítése, 4 napot pedig a töltéskorona kialakítása és a fű telepítése. A polgárok a fent említett időszakban a töltés ezen részt.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt Uholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő. Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon a Dána Vadvirág Hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás tartmasszás tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bézsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36 70 613 20 33. E-mail bécsiszilvia@talpmassage.gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Működésének első 24 órájában 429 lakossági bejelentés érkezett a Kosibreti elnevezési új panaszportálra, közölte Alekszandar Vucic szerbelnök. Elmondása szerint a platform iránt rendkívül nagy volt az érdeklődés, ugyanakkor komoly külföldi kibertámadások is érték a rendszert. A szerb kormány mától 10%-kal csökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját, az intézkedés július 19-ig lesz érvényben. A mezőgazdasági minisztérium mezőgazdasági felügyelősége rendkívüli ellenőrzést tartott az elektromos cigarettek és a kapcsolódó termékek forgalmazásával kapcsolatban. Az ellenőrzés eredményeként 24.852 különböző ízesítésű elektromos cigarettát vontak ki a szerbiai piacról. Jelenleg 4 térségben, a Szerémség és a Mácsvai körzetben, Belgrád területén, valamint a Kolubarai körzet egy részén van jelen, az afrikai sertéspest is Szerbiában. Június 27-től új szabályok léptek életbe, amelyek alapjaiban változtatják meg az elektromos kétkerekű járművek besorolását. Ez azt jelenti, hogy számos olyan elektromos bicikli, amelyet eddig külön engedélyek és nyilvántartás nélkül lehetett használni, mostantól jogilag mopednek számít, így a tulajdonosoknak új kötelezettségekkel kell számolniuk. Szerbiában a házasságok átlagosan csaknem 14 évig tartanak. Ez derül ki a köztársasági statisztikai hivatal jelentéséből. Az adatok szerint tavaly 29.402 házasságot kötöttek, míg 10.148-at felbontottak. Az esküvők száma 3,2%-os csökkenést jelent az előző évhez képest, és ezzel párhuzamosan 4,4%-kal kevesebben bontották fel az életre szóló köteléket, mint az előző évben. Több mint 2,8 millió ember telepítettek ki Kínában a Bavi tájfun miatt, amely szombat este érte el az ország keleti partvidékét, közölte a kínai állami média vasárnap. Bár vasárnap hajnalra erős trópusi viharrá gyengült, a meteorológusok továbbra is napokig tartó heves esőzésekre figyelmeztetnek Kelet- és Észak-Kínában. Az idei nyári hőhullám Európa szerte egyre súlyosabb következményekkel jár. A rendkívüli meleg miatt több ezren vesztették életüket, miközben nőtt a vízbefulladások száma, és egyre több erdődűz pusztít a kontinensen. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a nyár kezdete óta több mint 1300 ember halt meg a szélsőséges hőség következtében Európában. A világelső Jannik Sinner megvédte címét a férfi egyesben a wimbledoni teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben szethátrányból fordítva 4 játszmában legyőzte a német Alexander Zverevet. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe az elődöntők előtt is a francia futballválogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 30, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották! Szia!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.
1: Kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.
0: Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, tülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt Tuvolon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag, növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Nagyredák Transdeo, Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap. Eladó gyümölcsös Adán az Univerexport üzletnek által a Köves út mellett. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 069 48 15 389.

0: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.
1: Láttam olyat,

a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Működésének első 24 órájában 429 lakossági bejelentés érkezett. A Kosszibreti elnevezési új panaszportálra közölte Alexander Vucic szerbelnök. Elmondása szerint a platform iránt rendkívül nagy volt az érdeklődés, ugyanakkor komoly külföldi kibertámadások is érték a rendszert. A szerb kormány mától 10%-kal csökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés július 19-ig lesz érvényben. A mezőgazdasági minisztérium mezőgazdasági felügyelősége rendkívüli ellenőrzést tartott az elektromos cigarettek és a kapcsolódó termékek forgalmazásával kapcsolatban. Az ellenőrzés eredményeként 24.852 különböző ízesítésű elektromos cigarettát vontak ki a szerbiai piacról. Jelenleg 4 térségben, a Szerémség és a Mácsvai körzetben, Belgrád területén, valamint a Kolubarai körzet egy részén van jelen, az afrikai sertéspest is Szerbiában. Június 27-től új szabályok léptek életbe, amelyek alapjaiban változtatják meg az elektromos kétkerekű járművek besorolását. Ez azt jelenti, hogy számos olyan elektromos bicikli, amelyet eddig külön engedélyek és nyilvántartás nélkül lehetett használni, mostantól jogilag mopednek számít, így a tulajdonosoknak új kötelezettségekkel kell számolniuk. Szerbiában a házasságok átlagosan csaknem 14 évig tartanak. Ez derül ki a Köztársasági Statisztikai Hivatal jelentéséből. Az adatok szerint tavaly 29.402 házasságot kötöttek, míg 10.148-at felbontottak. Az esküvők száma 3,2%-os csökkenést jelent az előző évhez képest, és ezzel párhuzamosan 4,4%-kal kevesebben bontották fel az életre szóló köteléket, mint az előző évben. Több mint 2,8 millió ember telepítettek ki Kínában a Bavi tájfun miatt, amely szombat este érte el az ország keleti partvidékét, közölte a kínai állami média vasárnap. Bár vasárnap hajnalra erős trópusi viharrá gyengült, a meteorológusok továbbra is napokig tartó heves esőzésekre figyelmeztetnek Kelet- és Észak-Kínában. Az idei nyári hőhullám Európa szerte egyre súlyosabb következményekkel jár. A rendkívüli meleg miatt több ezren vesztették életüket, miközben nőtt a vízbefulladások száma, és egyre több erdődűz pusztít a kontinensen. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a nyár kezdete óta több mint 1300 ember halt meg a szélsőséges hőség következtében Európában. A világelső Jannik Sinner megvédte címét a férfi egyesben a wimbledoni teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben szett hátrányból fordítva 4 játszmában legyőzte a német Alexander Zverevet. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe az elődöntők előtt is a francia futballválogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 30, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, sauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő. Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Lipcs NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili ADA, Dósa András utca 35A.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Működésének első 24 órájában 429 lakossági bejelentés érkezett. A Kosibreti elnevezési új panaszportálra közölte Alekszandar Vucic szerbelnök. Elmondása szerint a platform iránt rendkívül nagy volt az érdeklődés, ugyanakkor komoly külföldi kibertámadások is érték a rendszert. A szerb kormány mától 10%-kal csökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés július 19-ig lesz érvényben. A mezőgazdasági minisztérium mezőgazdasági felügyelősége rendkívüli ellenőrzést tartott az elektromos cigarettek és a kapcsolódó termékek forgalmazásával kapcsolatban. Az ellenőrzés eredményeként 24.852 különböző ízesítésű elektromos cigarettát vontak ki a szerbiai piacról. Jelenleg 4 térségben, a Szerémség és a Mácsvai körzetben, Belgrád területén, valamint a Kolubarai körzet egy részén van jelen, az afrikai sertéspest is Szerbiában. Június 27-től új szabályok léptek életbe, amelyek alapjaiban változtatják meg az elektromos kétkerekű járművek besorolását. Ez azt jelenti, hogy számos olyan elektromos bicikli, amelyet eddig külön engedélyek és nyilvántartás nélkül lehetett használni, mostantól jogilag mopednek számít, így a tulajdonosoknak új kötelezettségekkel kell számolniuk. Szerbiában a házasságok átlagosan csaknem 14 évig tartanak. Ez derül ki a Köztársasági Statisztikai Hivatal jelentéséből. Az adatok szerint tavaly 29.402 házasságot kötöttek, míg 10.148-at felbontottak. Az esküvők száma 3,2%-os csökkenést jelent az előző évhez képest, és ezzel párhuzamosan 4,4%-kal kevesebben bontották fel az életre szóló köteléket, mint az előző évben. Több mint 2,8 millió ember telepítette ki Kínában a Bavi tájfun miatt, amely szombat este érte el az ország keleti partvidékét, közölte a kínai állami média vasárnap. Bár vasárnap hajnalra erős trópusi viharrá gyengült, a meteorológusok továbbra is napokig tartó heves esőzésekre figyelmeztetnek Kelet- és Észak-Kínában. Az idei nyári hőhullám Európa szerte egyre súlyosabb következményekkel jár. A rendkívüli meleg miatt több ezren vesztették életüket, miközben nőtt a vízbefulladások száma, és egyre több erdődűz pusztít a kontinensen. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a nyár kezdete óta több mint 1300 ember halt meg a szélsőséges hőség következtében Európában. A világelső Jannik Sinner megvédte címét a férfi egyesben a wimbledoni teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben szett hátrányból fordítva 4 játszmában legyőzte a német Alexander Zverevet. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe az elődöntők előtt is a francia futballválogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 30, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon a Dán a Vadvirág Hagyományápoló Kör székházában magyar nyelvű reflexzónás talpmasszás tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bézsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilvia@talpmasszazs@gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

0: hogy halt, lettem az utolsó vendég az otthonunkban.
1: Vércukor és vérnyomás ingyenes mérése a Vöröskereszt épületében reggel 8-tól 10 óráig.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importát és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Hitelt DOO szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Uvolon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite DOO szövetkezet ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Virradási akció július 22-én szerdán reggel 8.30-tól 12 óráig a Moholy Nyugdíjas Klub épületében a Petőfi Sándor utca 58-as szám alatt.

Az újvidéki JVP Voda Vojvodina megkezdte Moholon a hétvégi házaknál található töltés helyreállítását. A helyreállítással megszüntetik egy villanykábel a töltés testébe történő jogellenes elhelyezése következtében keletkezett károkat, ami a töltés szakszerűtlen átfúrásában nyilvánult meg. A munkátok a töltés mintegy 20 méter hosszú szakaszát érintik. A munkátok felügyeletét az újvidéki Voda Vojvodina közvízgazdálkodási közvállalat látja el. A töltésszakasz megépítése és az eredeti állapot visszaállítása jelentős időt vesz igénybe. Naponta 30 cm vastag réteget tömörítenek, és a további tömörítés folytatása előtt minden nap el kell végezni az előírt tömörségi vizsgálatot. A fentiekre tekintettel a munkálatok körülbelül 2 hétig tartanak. 10 napot vesz igénybe a töltéstest elkészítése és tömörítése, 4 napot pedig a töltéskorona kialakítása és a fűtelepítése. A polgárok a fent említett időszakban

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Működésének első 24 órájában 429 lakossági bejelentés érkezett. A Kosibreti elnevezési új panaszportálra közölte Alekszandar Vucic szerbelnök. Elmondása szerint a platform iránt rendkívül nagy volt az érdeklődés, ugyanakkor komoly külföldi kibertámadások is érték a rendszert. A szerb kormány mától 10%-kal csökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés július 19-ig lesz érvényben. A mezőgazdasági minisztérium mezőgazdasági felügyelősége rendkívüli ellenőrzést tartott az elektromos cigarettek és a kapcsolódó termékek forgalmazásával kapcsolatban. Az ellenőrzés eredményeként 24.852 különböző ízesítésű elektromos cigarettát vontak ki a szerbiai piacról. Jelenleg 4 térségben, a Szerémség és a Mácsvai körzetben, Belgrád területén, valamint a Kolubarai körzet egy részén van jelen, az afrikai sertéspest is Szerbiában. Június 27-től új szabályok léptek életbe, amelyek alapjaiban változtatják meg az elektromos kétkerekű járművek besorolását. Ez azt jelenti, hogy számos olyan elektromos bicikli, amelyet eddig külön engedélyek és nyilvántartás nélkül lehetett használni, mostantól jogilag mopednek számít, így a tulajdonosoknak új kötelezettségekkel kell számolniuk. Szerbiában a házasságok átlagosan csaknem 14 évig tartanak. Ez derül ki a Köztársasági Statisztikai Hivatal jelentéséből. Az adatok szerint tavaly 29.402 házasságot kötöttek, míg 10.148-at felbontottak. Az esküvők száma 3,2%-os csökkenést jelent az előző évhez képest, és ezzel párhuzamosan 4,4%-kal kevesebben bontották fel az életre szóló köteléket, mint az előző évben. Több mint 2,8 millió ember telepítette ki Kínában a Bavi tájfun miatt, amely szombat este érte el az ország keleti partvidékét, közölte a kínai állami média vasárnap. Bár vasárnap hajnalra erős trópusi viharrá gyengült, a meteorológusok továbbra is napokig tartó heves esőzésekre figyelmeztetnek Kelet- és Észak-Kínában. Az idei nyári hőhullám Európa szerte egyre súlyosabb következményekkel jár. A rendkívüli meleg miatt több ezren vesztették életüket, miközben nőtt a vízbefulladások száma, és egyre több erdődűz pusztít a kontinensen. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a nyár kezdete óta több mint 1300 ember halt meg a szélsőséges hőség következtében Európában. A világelső Jannik Sinner megvédte címét a férfi egyesben a wimbledoni teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben szethátrányból fordítva 4 játszmában legyőzte a német Alexander Zverevet. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe az elődöntők előtt is a francia futballválogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 30, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

7,7 Adai Rádió. Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

A Radicsevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada. A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Uvolon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importát és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. Kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

eladó gyümölcsös adán az Univerexport üzletnek által a Köves út mellett. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 069 48 15 389.

0: Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Működésének első 24 órájában 429 lakossági bejelentés érkezett. A Kosibreti elnevezési új panaszportálra közölte Alexander Vucic szerbelnök. Elmondása szerint a platform iránt rendkívül nagy volt az érdeklődés, ugyanakkor komoly külföldi kibertámadások is érték a rendszert. A szerb kormány mától 10%-kal csökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés július 19-ig lesz érvényben. A mezőgazdasági minisztérium mezőgazdasági felügyelősége rendkívüli ellenőrzést tartott az elektromos cigarettek és a kapcsolódó termékek forgalmazásával kapcsolatban. Az ellenőrzés eredményeként 24.852 különböző ízesítésű elektromos cigarettát vontak ki a szerbiai piacról. Jelenleg 4 térségben, a Szerémség és a Mácsvai körzetben, Belgrád területén, valamint a Kolubarai körzet egy részén van jelen, az afrikai sertéspest is Szerbiában. Június 27-től új szabályok léptek életbe, amelyek alapjaiban változtatják meg az elektromos kétkerekű járművek besorolását. Ez azt jelenti, hogy számos olyan elektromos bicikli, amelyet eddig külön engedélyek és nyilvántartás nélkül lehetett használni, mostantól jogilag mopednek számít, így a tulajdonosoknak új kötelezettségekkel kell számolniuk. Szerbiában a házasságok átlagosan csaknem 14 évig tartanak. Ez derül ki a köztársasági statisztikai hivatal jelentéséből. Az adatok szerint tavaly 29.402 házasságot kötöttek, míg 10.148-at felbontottak. Az esküvők száma 3,2%-os csökkenést jelent az előző évhez képest, és ezzel párhuzamosan 4,4%-kal kevesebben bontották fel az életre szóló köteléket, mint az előző évben. Több mint 2,8 millió ember telepítette ki Kínában a Bavi tájfun miatt, amely szombat este érte el az ország keleti partvidékét, közölte a kínai állami média vasárnap. Bár vasárnap hajnalra erős trópusi viharrá gyengült, a meteorológusok továbbra is napokig tartó heves esőzésekre figyelmeztetnek Kelet- és Észak-Kínában. Az idei nyári hőhullám Európa szerte egyre súlyosabb következményekkel jár. A rendkívüli meleg miatt több ezren vesztették életüket, miközben nőtt a vízbefulladások száma, és egyre több erdődűz pusztít a kontinensen. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a nyár kezdete óta több mint 1300 ember halt meg a szélsőséges hőség következtében Európában. A világelső Jannik Sinner megvédte címét a férfi egyesben a wimbledoni teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben szethátrányból fordítva 4 játszmában legyőzte a német Alexander Zverevet. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe az elődöntők előtt is a francia futballválogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 30, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.
1: Itt fekszem a

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importát és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
2: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

0: 107,7 MHz FM stereo radio.
1: Ad. 107.7 FM.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

you. But it's not a cry that you hear tonight. It's not some pity.